Legyen a pjoink, elfutottak gyorsan. Holnap a pokorot letésik, eletett távol.